90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check.

0: elég, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, az édesanyákat ünnepeljük, marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése. A héten véglegessé vált a tiszta kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
3: Művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan. A játszó, éneklő, édesanya és a kisbaba.
2: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a héjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet élénkebb a keleti-délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen. Többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Az anyákat ünnepeljük. Hétfőtől újabb forgalomkorlátozás Egerben, motoros tréninget tartottak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
3: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt édesanyja, édesapa, nagyszülő ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanyja és a kisbaba között.
2: Újabb forgalomkorlátozás lép életbe hétfőtől Egerben a vízi közműfejlesztések miatt, hívta fel a figyelmet a heo.hu. Május 4-én a Vörös Marti utcában a Csiki Sándor és a Petőfi Sándor utcák közötti szakaszon kezdődik meg a bekötő vezetékek cseréje. A munkálatok idején az érintett részen kétszer egy sávon haladhat a forgalom. A korlátozás várhatóan május végéig tart. Közben jó hír, hogy több helyen megszűnnek a korábbi lezárások. Az Árpád utcában már feloldották a korlátozást, a Vörös Marti utca egy másik szakaszán pedig hétfőtől áll vissza az eredeti forgalmi rend. A városban további burkolatjavítások is zajlanak, ezért a közlekedőktől türelmet kérnek. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak Egerben a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés erősítése érdekében. A heo.hu szerint a Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság által szervezett programon két turnusban összesen 40 motoros vett részt. A gyakorlati tréningen különböző feladatokkal fejlesztették a jármű feletti kontrollt és a veszélyhelyzetek kezelését. Elhangzott, a szezon elején fontos a fokozatosság, valamint a jármű és a vezető felkészítése. Tavaly 53 motoros baleset történt a Vármegyében, sok esetben a sebesség és a vezetéstechnikai hibák miatt. Holnap kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk, pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
4: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Heves Vármegyében az első napon összesen 2558 diákat számott tudásáról magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból, ebből emelt szinten 88-an a Vármegyei Kormányhivatal adatai szerint. Az írásbeli vizsgaidőszak utolsó napja május 22-e, az emelt és középszintű szóbeli vizsgákat június 3-a és július 1-e között bonyolítják le. Életbe lépett a szezonális parkolási rend Egerben, tudatta az egerhírek.hu. Szeptember 30-áig a Bicskei Aladáruszoda környékén, a Petőfi téren, a Csákány és a Fürdő utcában minden nap, hétvégén is reggel 8 és délután 6 óra között kell parkolási díjat fizetni. A Szépasszony völgyben szintén elindult a nyári rend, ott naponta déli 12 és este 8 óra között díjköteles a parkolás szeptember végéig. Közel 100 önkéntes gyűjtötte össze a szemetet Markazon, hogy tisztább környezetet teremtsenek a településen. A heo.hu számolt be róla, hogy 96 résztvevő dolgozott együtt, köztük helyiek, polgárőrök, óvodások, civil szervezetek és önkormányzati dolgozók. A munka az egész falut érintette, a belterülettől a tóparton át több útvonalig. Az akció során 53 zsák hulladékot, valamint mintegy 5 köbméternyi sittet és gumiabroncsot gyűjtöttek össze. Az önkormányzat biztosította az eszközöket és az elszállítást. A szervezők szerint már kevesebb szeméttel találkoztak, ami a szemléletformálás eredménye. Több mint 180 millió forintos támogatásból indul felzárkóztató program Egerben, amely a hátrányos helyzetű városrészekben élők életminőségének javítását célozza, tudatta a heol.hu. A projektet az önkormányzat vezeti partnerszervezetekkel és kiemelten érinti a Szala városrészt. A szegregált élethelyzetek felszámolása Egerben program keretében a munkavállalást segítő oktatási és közösségi fejlesztések valósulnak meg. Emellett egészségügyi szűréseket és egyéni támogatást is biztosítanak a résztvevőknek. A fejlesztés uniós támogatással, magyar társfinanszírozással valósul meg, és hosszabb távon a társadalmi különbségek csökkentését szolgálja. Egyre többen hagynak fel a méhészkedéssel, mert nem gazdaságos a termelés, pedig a mézára magas. Bakó Zsolt, a Mátraaljai Méhészek Egyesületének elnöke a heo.hu-nak elmondta, a méhészeket évek óta több probléma sújtja. A telelés idén nem alakult rosszul, a pusztulás mértéke elfogadható volt. A tavaszi időjárás azonban kedvezőtlenül hatott a méhekre, a meleg és a hűvös időszakok váltakozása nehezítette a gyűjtést. Az asszálya nektárképződést is visszafogja, ezért a termés mennyisége bizonytalan. A szakember szerint a méhészek kedve is csökken, van, aki már abba hagyta a tevékenységet. Az idei méztermés alakulása egyelőre kérdéses. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyermekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándorbaba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba. Jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
5: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kipillanak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
2: Megújult és újra működik az érsekkerti szökőkút Egerben, közölte a város. A beruházás egy nagyobb fejlesztés része, amelyben összesen 9 szökőkút és csobogó újult meg 75 millió forintból. Az érsekkerti kút volt a legnagyobb munka, teljesen korszerűsítették a medencét, a gépészetet és a hálózatot. A működés energiatakarékosabb lett, a vizet nem csak klórral, de UV-val is fertőtlenítik. A szökőkút mozgó fúvókák és esti ledes megvilágítást is kapott. A környezet rendezése még folytatódik, a területet virágokkal ültetik be, permetezik a vadgesztenye és platánfák a Eger közterületein május 3-a és 10-e között az éjszakai órákban, hívta fel a figyelmet a heo.hu. A munkálatokat a polgármesteri hivatal megbízásából a Városgondozás Eger Kft. Végzi naponta este 10 és hajnali 4 óra között. A kezelés során több növényvédőszert használnak, amelyek a méhekre mérsékelten, a vizekre viszont kifejezetten veszélyesek. Az időjárásról: koranyárias időt élvezhetünk sok-sok napsütéssel és a déli órákban magas UV-sugárzással. Ha szabadtéri programot tervez, akkor érdemes a napvédelemről is gondoskodni. Csapadék egyáltalán nem várható, és a légmozgás is gyenge mérsékelt marad. Egerben ma 23 fokig melegszik majd a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május egy hosszú hétvégével indult, aminek az utolsó napját töltjük most együtt, a reggel folyamán közösen, méghozzá 3-a van. A legjobb zenéket pedig bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz Sean Paul a Vivi Burninnel, na meg most jó reggeltet mond Shakira a Lokával.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Sweetbox ébresztett minket, ez volt az Everything's Gonna Be Alright. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 3-a van vasárnap, a névnaposok az Irmák és a Timák, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan hozom a mai nap témáit, addig is természetesen bekészítettem a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, Sean Paul-lal robogunk tovább a reggelben, ez a Vivi Burnin, most itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Szabadság Vándorai, a Hogyan tudnék élni nélküle című film sikere Demjén Ferenc slágereire épül mindez a film, és ezt most Törőcsik Franciska és Ember Márk adta elő. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Shakirával foglalkozunk, aki rekordokat dönt, és egy Shadát stadiont is tervez, úgyhogy jönnek a részletek. Robbie Williams is itt lesz velünk, méghozzá egy nagyon érdekes interjút készítettek vele, és elárulta, hogy rengeteget retteg a színpadon, és az AI-ra is támaszkodik, úgyhogy jönnek erről a részletek majd 8 órakor, és végül 9 óra után pedig a FIFA-val foglalkozunk, úgyhogy a sportrovatban egy kicsi gazdasági érintést teszünk a FIFA-nál, ugyanis brutális fizetés emelés van az elnöknél, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy rövid szünet jön ugyan, de utána majd például folytatom Brandy és Mónika közösével a The Boy's Mine itt lesz velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Holnap indul az érettségi, életbe lépett a szezonális parkolás Egerben, összefogtak Markazon a tisztaságért. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Holnap kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk, pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadruk.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abban, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Heves vármegyében az első napon összesen 2558 diákat számott tudásáról magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból, ebből emelt szinten 88-an a vármegyei kormányhivatal adatai szerint. Az írásbeli vizsgaidőszak utolsó napja május 22-e, az emelt és középszintű szóbeli vizsgákat június 3-a és július 1-e között bonyolítják le. Életbe lépett a szezonális parkolási rend Egerben, tudatta az egerhírek.hu. Szeptember 30-áig a Bicskei Aladáruszoda környékén, a Petőfi téren, a Csákány és a Fürdő utcában minden nap, hétvégén is reggel 8 és délután 6 óra között kell parkolási díjat fizetni. A Szépasszony völgyben szintén elindult a nyári rend, ott naponta déli 12 és este 8 óra között díjköteles a parkolás szeptember végéig. Közel 100 önkéntes gyűjtötte össze a temetet Markazon, hogy tisztább környezetet teremtsenek a településen. A heol.hu számolt be róla, hogy 96 résztvevő dolgozott együtt, köztük helyiek, polgárőrök, óvodások, civil szervezetek és önkormányzati dolgozók. A munka az egész falut érintette, a belterülettől a tóparton át több útvonalig. Az akció során 53 zsák hulladékot, valamint mintegy 5 köbméternyi sittet és gumiabroncsot gyűjtött közte. Az időjárásról: koranyárias időt élvezhetünk sok-sok napsütéssel és a déli órákban magas UV-sugárzással. Ha szabadtéri programot tervez, akkor érdemes a napvédelemről is gondoskodni. Csapadék egyáltalán nem várható, és a légmozgás is gyenge mérsékelt marad. Egerben ma 23 fokig melegszik majd a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Red Hot Chili Peppers balladája, és a folytatásban ejtsünk néhány szót a mai nap időjárásáról, és zseniális időben lesz részünk, az esernyőket otthon lehet hagyni, mert bizony-bizony felhők nem zavarják meg a napsütés, csak nagyon-nagyon elszórtan. A csúcshőmérséklet pedig 20 és 25 fok között lesz majd. A legjobb zenék pedig most szólnak az ébredés és a napindítás mellé, dilemmázunk egyet méghozzá. Brandy és Mónika fog vitatkozni arról, hogy ki és a fiú. Ez lesz a The Boy Is Mine most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig ellátogatunk Spanyolországba, Shakira segítségével, aki azt is bebizonyítja, hogy bizony-bizony 2026-ban is tud meglepetést okozni a rajongói számára, ugyanis rekordokat dönt, és egy saját stadiont is tervezi. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, az Oasis csapata a Wonderwall-al már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felzárkóztató program indul Egerben. Nehéz a szezon a méhészeknél. Több ezer nevelőszülő van hazánkban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Több mint 180 millió forintos támogatásból indul felzárkóztató program Egerben, amely a hátrányos helyzetű városrészekben élők életminőségének javítását célozza, tudatta a heol.hu. A projektet az önkormányzat vezeti partnerszervezetekkel és kiemelten érinti a Szala városrészt. A szegregált élethelyzetek felszámolása Egerben program keretében a munkavállalást segítő oktatási és közösségi fejlesztések valósulnak meg. Emellett egészségügyi szűréseket és egyéni támogatást is biztosítanak a résztvevőknek. A fejlesztés uniós támogatással, magyar társfinanszírozással valósul meg, és hosszabb távon a társadalmi különbségek csökkentését szolgálja. Egyre többen hagynak fel a méhészkedéssel, mert nem gazdaságos a termelés, pedig a mézára magas. Bakó Zsolt, a Mátraaljai Méhészek Egyesületének elnöke a heol.hu-nak elmondta, a méhészeket évek óta több probléma sújtja. A telelés idén nem alakult rosszul, a pusztulás mértéke elfogadható volt. A tavaszi időjárás azonban kedvezőtlenül hatott a méhekre, a meleg és a hűvös időszakok váltakozása nehezítette a gyűjtést. Az asszály a nektárképződést is visszafogja, ezért a termés mennyisége bizonytalan. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyermekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándor Baba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba. Jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy gondozatlan vagy szervhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirranak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Az időjárásról. Koranyárias időt élvezhetünk sok-sok napsütéssel és a déli órákban magas UV-sugárzással. Ha szabadtéri programot tervez, akkor érdemes a napvédelemről is gondoskodni. Csapadék egyáltalán nem várható, és a légmozgás is gyenge mérsékelt marad. Egerben ma 23 fokig melegszik majd a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Shakira 2026-ban is tud meglepetést okozni, méghozzá azzal, hogy rekordokat dönt, és lesz egy saját stadionja. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így május 3-án vasárnap, a hosszú hétvége utolsó napján. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, ebben az órában beköszön majd például az Oasis, na meg a The Wanted, most a Gledyor kémmel indul.

Best FM a legjobb zenék, elképesztő, amit Shakira idén leművel. Gyakorlatilag hetente írja újra a zeneipar játékszabályait. A legújabb sztori, hogy madridi koncert sorozatára mindössze pár óra alatt több mint 500 000 jegy ment el. A roham akkora volt, hogy azonnal be kellett dobni két új őszi dátumot a naptárba, így összesen 14 gigrandiózus estén fog zúzni a spanyol fővárosban. Ezzel hivatalosan is ez lett a 2026-os legnagyobb európai koncertrezidenciája. De nem aprózzák el egy szimpla bérelt arénával. Kifejezetten erre a célra építenek fel egy idéglenes csúcs technológiás létesítményt, a Shakira stadiont Madrid déli részén. A helyszín esténként 50 000 embert nyel majd el, 360 fokos rálátással és brutális akusztikával. Ráadásul a buli túlnő a zenén. A koncertek köré egy komplett latin kulturális fesztivált, az Es Latint is felhúzzák, tele képzőművészettel, irodalommal és mozival. A kolumbiai sztár egyébként megállíthatatlan tempót diktál idén. Március 1-én Mexikóváros szívében a legendás Zocalón van 400 000 ember mozgatott meg egy gigantikus ingyenes fellépésen, a most futó világkörüli útja pedig már hivatalosan is minden idők legjövedelmezőbb latin zenei turnéja. Mielőtt pedig ősszel bevenné a spanyol fővárost, május 2-án még lazán fellép a riói Copacabanán is főműsorszámként. Marad-e még olyan rekord a világon, amit nem döntött meg? Erre nem tudom a választ, viszont arra igen, hogy a folytatásban szólnak a legjobb zenék, és hogy mikkel megyünk tovább. Például Adam Skeet lesz a Killerrel, na meg Keen most az Everybody's Changing-el itt a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék. A Walmar kérte föl a Hooligans-t, hogy dolgozzák át az 1000 éves slágerüket, a Királylányt, és zseniálisan sikerült. Marics Peti és Csipa hangja nagyon illik egymáshoz. Szerintem ezzel ébredhettünk az elmúlt néhány percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 3-a van vasárnap, a névnaposok az Irmák és a Tímeák, a születésnaposok között pedig Hosszú Katinkát és Hajós Andrást köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket, és 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Robbie Williams-szel fogunk foglalkozni, aki adott egy elég érdekes interjút, és elárulta azt, hogy az AI-ra is támaszkodik, valamint retteg a színpadon, úgyhogy jönnek a részletek erről, és végül 9 óra után a sportrovatban a FIFA gazdasági működéséről lesz szó, méghozzá egy nagyon-nagyon durva szám fog jönni, 1,9 milliárd forint, de hogy ezt egyébként mire költik el a FIFA-ban, az is ki fog derülni, no meg a legjobb zenék is szólnak az ébredés és a napindítás mellé. A Maroon 5 például már itt lesz velem a rövid szünet után, a She Will Be Loved-dal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Az anyákat ünnepeljük. Hétfőtől újabb forgalomkorlátozás Egerben, motoros tréninget tartottak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó éneklő édesanya és a kisbaba között.
1: Újabb forgalomkorlátozás lép életbe hétfőtől Egerben a vízi közműfejlesztések miatt, hívta fel a figyelmet a heo.hu. Május 4-én a Vörösmarty utcában a Csiki Sándor és a Petőfi Sándor utcák közötti szakaszon kezdődik meg a bekötő vezetékek cseréje. A munkálatok idején az érintett részen kétszer egy sávon haladhat a forgalom, a korlátozás várhatóan május végéig tart. Közben jó hír, hogy több helyen megszűnnek a korábbi lezárások. Az Árpád utcában már feloldották a korlátozást, a Vörösmarty utca egy másik szakaszán pedig hétfőtől áll vissza az eredeti forgalmi rend. A városban további burkolatjavítások is zajlanak, ezért a közlekedőktől türelmet kérnek. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak Egerben a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés erősítése érdekében. A heo.hu szerint a Heves vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság által szervezett programon két turnusban összesen 40 motoros vett részt. A gyakorlati tréningen különböző feladatokkal fejlesztették a jármű feletti kontrollt és a veszélyhelyzetek kezelését. Elhangzott, a szezon elején fontos a fokozatosság, valamint a jármű és a vezető felkészítése. Tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, sok esetben a sebesség és a vezetés technikai hibák miatt. Az időjárásról. Koranyárias időt élvezhetünk sok-sok napsütéssel és a déli órákban magas UV-sugárzással. Ha szabadtéri programot szervez, akkor érdemes a napvédelemről is gondoskodni. Csapadék egyáltalán nem várható, és a légmozgás is gyenge mérsékelt marad. Egerben ma 23 fokig melegszik majd a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Texas sikere, és az ébredés és a napindítást egy zenekarral folytatjuk, méghozzá Brand New Heavies-zel, aki 1997-ben megérkezett ezzel a dallal, és bizony felrobbantotta a világot, ugyanis átment a zenekar egy változáson, Michael Jackson mellől érkező énekesnővel egészült ki a csapat, és egy friss energiát hozott ezzel a közösségbe, és megmutatta, hogy a jazzes kifunamultság és a fülbemászó popdallamvilág hogyan is fér meg egymás mellett. Idézzük fel ezt a pillanatot méghozzá most a Brand New Heavies-zel és a Sometimes-szal itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Robbie Williams-szel foglalkozunk, aki adott egy interjút, amiben elárulta azt, hogy az AI-ra is támaszkodik a színpadon, valamint retteg attól, hogy fellép. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A csipát a szemünkből például Kenny Dopp és a The Bucketheads már biztos, hogy ki fogja dörzsölni a The Bummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outlet bementek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
6: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Holnap indul az érettségi. Életbe lépett a szezonális parkolás Egerben. Összefogtak Markazon a tisztaságért. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Holnap kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk, pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez fokot segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Heves vármegyében az első napon összesen 2558 diákat számott tudásáról magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból, ebből emelt szinten 88-an a vármegyei kormányhivatal adatai szerint. Az írásbeli vizsgaidőszak utolsó napja május 22-e, az emelt és középszintű szóbeli vizsgákat június 3-a és július 1-e között bonyolítják le. Életbe lépett a szezonális parkolási rend Egerben, tudatta az egerhírek.hu. Szeptember 30-áig a Bicskei Aladáruszoda környékén, a Petőfi téren, a Csákány és a Fürdő utcában minden nap, hétvégén is reggel 8 és délután 6 óra között kell parkolási díjat fizetni. A Szépasszony völgyben szintén elindult a nyári rend, ott naponta déli 12 és este 8 óra között díjköteles a parkolás szeptember végéig. Közel 100 önkéntes gyűjtötte össze a szemetet Markazon, hogy tisztább környezetet teremtsenek a településen. A heol.hu számolt be róla, hogy 96 résztvevő dolgozott együtt, köztük helyiek, polgárőrök, óvodások, civil szervezetek és önkormányzati dolgozók. A munka az egész falut érintette, a belterülettől a tóparton át több útvonalig. Az akció során 53 zsák hulladékot, valamint mintegy 5 köbméternyi sittet és gumiabroncsot gyűjtött közte. Az időjárásról. Kora nyárias időt élvezhetünk sok-sok napsütéssel és a déli órákban magas UV-sugárzással. Ha szabadtéri programot szervez, akkor érdemes a napvédelemről is gondoskodni. Csapadék egyáltalán nem várható, és a légmozgás is gyenge mérsékelt marad. Egerben ma 23 fokig melegszik majd a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Május 3-a van, vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Együtt töltjük a hosszú hétvége utolsó reggelét, hogy a legjobb zenékkel, és ebbe az órába Robbie Williams-el, akivel készült egy interjú, azt is elárulta, hogy bizony-bizony a mai napig lámpalázas. És az ébredést és a napindítást pedig kezdjük a Gorillaz-zel, ez a Feel Good!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams ledobta az őszintességi bombát, és bebizonyította, hogy a legnagyobb világsztárok élete sem csak laza új gyakorlat. A brit poppikon egy friss interjúban árulta el, hogy a mindennapokban már masszívan támaszkodik a mesterséges intelligenciára. Egészen pontosan az Instagram posztjait pofozza helyre, mivel saját bevallása szerint a nyelvtana és a helyesírása egyenesen borzalmas. A szövegeket ő írja, de a finom hangolást már a gép végzi, ami mostanra teljesen kiismerte a stílusát. Ami viszont ennél is megdöbbentőbb, az a kőkemény szorongás, ami a sikerek mögött húzódik. Robbie 30 évnyi színpadi rutinnal a háta mögött is brutálisan lámpalázzal küzd. A koncerteket egy veszélyes kötéltánchoz hasonlítja, ahol egyetlen rossz mozdulat nemzetközi botrányt okozhat, vagy akár le is nullázhatja a karrierjét. A fellépéseken a mai napig súgógépet használ biztonsági hálóként, miután egyszer élőben teljesen elfelejtette egy dalának a szövegét és a dallamát. Ahogy ő fogalmazott, olyankor jön rá az ember, hogy az adrenalin színe bizony barna. Ráadásul a mai napig küzd az impostor szindrómával is. Szerinte az egész karrierje a puszta vakmerőségre épül, és gyakran érzi magát úgy, hogy a valóságban sokkal inkább egy szülővárosi szupermarket polcain kellene töltenie, mint egy gigantikus arénában énekelni. A tanulság tehát adott, a tökéletesre csiszolt instaposztok és a magabiztosnak tűnő fellépések mögött a legnagyobbak is pont ugyanolyan emberi bizonytalanságokkal küzdenek, mint mi. Kíváncsi vagyok, hogy Robbie Williams után kiről fog még ez kiderülni. Egy biztos, hogy a legjobb zenéket indítom most az Ébredés és a Napindítás mellé. Itt lesz velem a De La Soul, a Ring Ring El, na meg Eminem, és a The Real Slim Shady most itt a folytatásban a Besten.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Halott pénz és az idő, velük ébredhettünk, most egy rövid szünet következik, aztán Whitney Houston csodálatos hangjával folytatom majd, ugyanis a hírek utára már az I'm Your Baby Tonight-ot bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do be.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felzárkóztató program indul Egerben. Nehéz a szezon a méhészeknél. Több ezer nevelőszülő van hazánkban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Több mint 180 millió forintos támogatásból indul felzárkóztató program Egerben, amely a hátrányos helyzetű városrészekben élők életminőségének javítását célozza, tudatta a heol.hu. A projektet az önkormányzat vezeti partnerszervezetekkel és kiemelten érinti a Szala városrészt. A szegregált élethelyzetek felszámolása Egerben program keretében a munkavállalást segítő oktatási és közösségi fejlesztések valósulnak meg. Emellett egészségügyi szűréseket és egyéni támogatást is biztosítanak a résztvevőknek. A fejlesztés uniós támogatással, magyar társfinanszírozással valósul meg, és hosszabb távon a társadalmi különbségek csökkentését szolgálja. Egyre többen hagynak fel a méhészkedéssel, mert nem gazdaságos a termelés, pedig a mézára magas. Bakó Zsolt, a Mátraaljai Méhészek Egyesületének elnöke a heol.hu-nak elmondta, a méhészeket évek óta több probléma sújtja. A telelés idén nem alakult rosszul, a pusztulás mértéke elfogadható volt. A tavaszi időjárás azonban kedvezőtlenül hatott a méhekre, a meleg és a hűvös időszakok váltakozása nehezítette a gyűjtést. Az asszály a nektárképződést is visszafogja, ezért a termés mennyisége bizonytalan. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyermekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni. Kalla Tímea, a Vándor Baba Facebook oldal szerzője nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba. Jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
2: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy gondozatlan vagy szerhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kipirranak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
1: Az időjárásról. Koranyárias időt élvezhetünk sok-sok napsütéssel és a déli órákban magas UV-sugárzással. Ha szabadtéri programot tervez, akkor érdemes a napvédelemről is gondoskodni. Csapadék egyáltalán nem várható, és a légmozgás is gyenge mérsékelt marad. Egerben ma 23 fokig melegszik majd a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle 8. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we go.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Pitbull és az I Know You Want Me. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 3-a van vasárnap, a névnaposok a Tímák és az Irmák, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, és hamarosan lerántjuk majd 9 óra után, a sportrovad van, a FIFA működéséről a leplet megint, ugyanis most sajtóhírek szerint brutális fizetése van az elnöknek, de hogy mennyi, az majd ki fog derülni, és hogy mivel indokolt az is, és a legjobb zenéket is természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra egy nagyon pici, úgyhogy például Denzel biztos, hogy itt lesz a Pump It Up-pal, na meg most Fragma, ez a Tokaz Miracle szól most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig a sportvilágába látogatunk el, és most egy igazán érdekes hír lesz, méghozzá a FIFA házatájékáról. Jön az elnök füzetése és különleges juttatásai, és az is kiderül, hogy ez mivel indokolt. Na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Janet Jackson sikere, már biztos, hogy itt lesz velem, az All For You-val érkezik majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Az anyákat ünnepeljük. Hétfőtől újabb forgalomkorlátozás Egerben, motoros tréninget tartottak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt édesanyja, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő édesanyja és a kisbaba között.
1: Újabb forgalomkorlátozás lép életbe hétfőtől Egerben a vízi közműfejlesztések miatt, hívta fel a figyelmet a heo.hu. Május 4-én a Vörösmarty utcában a Csiki Sándor és a Petőfi Sándor utcák közötti szakaszon kezdődik meg a bekötő vezetékek cseréje. A munkálatok idején az érintett részen kétszer egy sávon haladhat a forgalom, a korlátozás várhatóan május végéig tart. Közben jó hír, hogy több helyen megszűnnek a korábbi lezárások. Az Árpád utcában már feloldották a korlátozást, a Vörösmarty utca egy másik szakaszán pedig hétfőtől áll vissza az eredeti forgalmi rend. A városban további burkolatjavítások is zajlanak, ezért a közlekedőktől türelmet kérnek. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak Egerben a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés erősítése érdekében. A heo.hu szerint a Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság által szervezett programon két turnusban összesen 40 motoros vett részt. A gyakorlati tréningen különböző feladatokkal fejlesztették a jármű feletti kontrollt és a veszélyhelyzetek kezelését. Elhangzott, a szezon elején fontos a fokozatosság, valamint a jármű és a vezető felkészítése. Tavaly 53 motoros baleset történt a Vármegyében, sok esetben a sebesség és a vezetéstechnikai hibák miatt. Az időjárásról: koranyárias időt élvezhetünk sok-sok napsütéssel és a déli órákban magas UV-sugárzással. Ha szabadtéri programot tervez, akkor érdemes a napvédelemről is gondoskodni. Csapadék egyáltalán nem várható, és a légmozgás is gyenge mérsékelt marad. Egerben ma 23 fokig melegszik majd a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A mai sportrovatban egy perc erejéig a FIFA-ról lesz szó, ugyanis egy norvég lap megint belekötött egy kicsit a gazdasági működésébe. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt mindenkinek! Május 3-a van, itt lesz ebben az órában például velem Janet Jackson, az All For You-val, na meg a Black Eyed Peas, indulunk a Don Lyall!
0: Best FM!

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. A mai sportrovatban egy igazán érdekes hírt hozok a FIFA elnökéről, méghozzá Gianni Infantinóról, akinek a fizetése bizony-bizony majdnem a négyszeresére emelkedett az elmúlt 10 évben. Ez igazán megdöbbentő. A számok, azok pedig eszméletlenek. Idén bónuszokkal együtt évi akár 1,9 milliárd forintot tehetett zsebre az elnök. Extra juttatások is szerepelnek benne, például az, hogy bizonyos személyes költségeit állják, például a gyermekei Miami magániskolájának tandíját is. Államfői igények is vannak, egy vancouveri kongresszuson a pápát és az amerikai elnököt megillető kiváltságokat követelt magának, például szabad áthatást a piroson, az útelágozásokban. A szervezők ezt elutasították. Az elnöki fizetés rohamos emelkedését papíron a 48 csapatra bővített világbajnokság hatalmas várható bevételei indokolják. A kritikusok szerint azonban akkora luxus fizetés teljesen hihetetlenné teszi a FIFA által hangoztatott szolidaritást és egyenlőségek elveit, hiszen a futball globális működése továbbra is nagy mértékben az önkéntesekre, helyi klubokra és az állami beruházásokra támaszkodik. Mi meg a legjobb zenékre, ugyanis ezzel megyünk tovább most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Justin Timberlake hamarosan a Senyoritával, de előtte meghallgatjuk a Backstreet Boys-t, méghozzá a Quit Playing Games With My Heart-ot most itt a Best-en.

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepphelyekkel, de tovább léptem.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az All I Wanna Do és Sheryl Crow. Igazán passzol ez a gyönyörű időjáráshoz, ez a vidám kis dal. Május 3-a vasárnap van, a névnaposok az Irmák és a Tímák, a születésnaposok között pedig Hosszú Katinkát és Hajós Andrást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És hát rohan az idő, hamarosan 10 óra lesz, úgyhogy átlépünk majd a délelőttbe, de ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy még bekészítettem pár sikert a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Például a Simply Red a Starszal érkezik majd, a The Course pedig a folytatásban, a The Breathless-szel most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt is. Desri fogja például majd a hangulatot meghozni. A You Gotta Be-vel érkezik majd a Choice-i.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Holnap indul az érettségi, életbe lépett a szezonális parkolás Egerben, összefogtak Markazon a tisztaságért. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Holnap kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk, pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
2: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez fokot segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
1: Hevesvár megyében az első napon összesen 2558 diákat számott tudásáról magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból, ebből emelt szinten 88-an a vármegyei kormányhivatal adatai szerint. Az írásbeli vizsgaidőszak utolsó napja május 22-e, az emelt és középszintű szóbeli vizsgákat június 3-a és július 1-e között bonyolítják le. Életbe lépett a szezonális parkolási rend Egerben, tudatta az egerhírek.hu. Szeptember 30-áig a Bicskei Aladáruszoda környékén, a Petőfi téren, a Csákány és a Fürdő utcában minden nap, hétvégén is reggel 8 és délután 6 óra között kell parkolási díjat fizetni. A Szépasszony völgyben szintén elindult a nyári rend, ott naponta déli 12 és este 8 óra között díjköteles a parkolás szeptember végéig. Közel 100 önkéntes gyűjtötte össze a szemetet Markazon, hogy tisztább környezetet teremtsenek a településen. A heol.hu számolt be róla, hogy 96 résztvevő dolgozott együtt, köztük helyiek, polgárőrök, óvodások, civil szervezetek és önkormányzati dolgozók. A munka az egész falut érintette, a belterülettől a tóparton át több útvonalig. Az akció során 53 zsák hulladékot, valamint mintegy 5 köbméternyi sittet és gumiabroncsot gyűjtött közte. Az időjárásról: koranyárias időt élvezhetünk sok-sok napsütéssel és a déli órákban magas UV-sugárzással. Ha szabadtéri programot szervez, akkor érdemes a napvédelemről is gondoskodni. Csapadék egyáltalán nem várható, és a légmozgás is gyenge mérsékelt marad. Egerben ma 23 fokig melegszik majd a levegő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, kezdjük a Best hétvégét a legjobb zenékkel közösen, hogy a vasárnap délelőtt is jól teljen. Van még egy kicsi hátra a hosszú hétvégéből, használjuk ki, és segítségemre lesznek a legjobb zenék, hogy jól érezzük magunkat közben. Itt lesz például a Spice Girls, na meg George Michael, vele indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
2: Like no other.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Éjjel ott várok rád Dr. Béreségtől. Szép napot mindenkinek. Május 3-a van vasárnap. A Tímák és az Irmák a névnaposok. A születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy a Best hétvége így vasárnap délelőtt is jól teljen. Kicsit szomorúak vagyunk azért, nem? Mert bizony-bizony vége van a hosszú hétvégének. Már nem sok van belőle hátra, úgyhogy még élvezzük ki, menjünk ki a szabadba, ha már ilyen jó idő van, és természetesen hallgassuk a legjobb zenéket. Például Anastasia itt lesz velem a Pay My Dues-szal, na meg most Dezri slágerét indítom. Ez a You Gotta Be It a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt ám igazán a ritmus a mai napunkhoz. Savage Garden és az I Want You. Most viszont egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk a zseniális időutazást a 2000-es és a 90-es évek felejthetetlen slágerei között. Most az előbbivel fogom majd folytatni a rövid szünet után. Nelly Furtado érkezik és a Turn Off The Lights majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a mai napunk utolsó óráját kezdjük meg közösen. Délig még én hozom a legjobb zenéket, és a következő órában kikacsintunk egy kicsit a 90-es évek hip-hop világába, méghozzá Montel Jordannek köszönhetően, ugyanis a This Is How We Do It-ot már bekészítettem tőle.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több százezer tajszámot érvénytelenített az egészségbiztosítási alapkezelő, a mesterséges intelligencia írt színdarabot Franciaországban, koranyárias időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt, idén pedig már több mint 348 ezer embernek van legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összegeket, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Újabb Vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplálszentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél, ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el, eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék egyébként Ausztriából érkezett. Idén is keresik az év kerékpár útját, ehhez pedig tőlünk várják a nevezéseket május 10-éig. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: Mesterséges intelligenciával készült Molière darabot mutatnak be a Versailles Kastély Színházában. A 3 felvonásos bohózaton 3 évig dolgoztak a Sorbonne Egyetem munkatársai. Molière művei alapján kérték meg a mesterséges intelligenciát, hogy írjon egy előadást, és hogy tervezzen hozzá díszletet és jelmezeket is. Természetesen rendezők, lektorok és más színházi szakemberek is segítették a munkát, a darabot pedig jövő héten láthatja a közönség. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó órájára se fogyott el az erőm, ígérem. Hozom a legjobb zenéket továbbra is, méghozzá azért, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz ebben az órában velem, aki még nem volt. Például Dr. Dre a No Diggity-vel érkezik majd, az óra elsője pedig nem másé, mint a Coldplay csapatáé. Az Adventure of Lifetime-mal indulunk, rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

Ez a legjobb zenék. Ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse. Hát ezt a páros nem láttam jönni, de zseniális, hogy ketten összeálltak. Ez volt tőlük a Beléd szerettem, ez van, és ennek a dalnak azóta elkészült a folytatása. Hát az is zseniális. Jól kiegészítik egymást, az biztos. De ha valaki azt mondja, hogy Geszti Péter, akkor nem más jut eszünkbe, mint a repülők, és a 90-es évek zseniálisan hozták meg egyébként azt, amíg már külföldön nagyon-nagyon ment, a Flip the Scriptnek vagy a Heavy D and the Boysnak köszönhetően, és nem elfeledkezve arról az úriemberről, aki most hozza el ennek a világnak az egyik legnagyobb sikerét. Montel Jordanről van szó, és ez a This is how we do it. Most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio és a See You Where You Get There. Szép napot mindenkinek, május 3 vasárnap, az Irmák és a Tímeák a névnaposok, a születésnaposok között. Hosszú Katinkát és Hajós Andrist köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, és ebből az órából van bizony még hátra, hozom a legjobb zenéket is, természetesen egészen délig, egy rövid szünet, aztán Sean Paul-lal és a Get Busy-vel megyünk is majd tovább. Get busy, just say that booty non-stop, when the beat drop, just keep swinging it, get jiggy, get drunk, stop, percolate, anything you want, because it's oscillating if I don't. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Nox és az Árvadal után. Elköszönök, ugyanis Bénimet Dia veszi át az irányítást egészen este 6-ig hozza a legjobb zenéket, utána pedig természetesen vasárnap ide vagy oda, hosszú hétvége utolsó napja ide vagy oda. Mixben fognak szólni a legjobb zenék, méghozzá a Nightship csapatának köszönhetően vasárnap, White Boy mellett a felelős Németi, utánuk pedig majd Big Favi Tamás vár mindenkit évfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb jövő hét hétvégén ébredünk majd együtt a legjobb zenékkel. Utoljára Britney és Madonna közösét indítom, ez a Me Against the Music itt a Besten. Visszhal, jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez! Oh,

0: Hírek a Best FM-en.
1: A magyar írásbelivel kezdődnek holnap az érettségik. Őrizetbe vettek egy férfit a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Sok napsütés és 25 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap kezdődik az érettségi időszaka. Holnap magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot a tudásukról közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szóbelikkel folytatódik a vizsgai időszak, ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek majd. Újabb országos razziára készülnek a rendőrök. Holnaptól a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik majd az utakon a nemzetközi roadpoll akció keretében. A vezetési és pihenőidők, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják majd az egyenruhások. A rendőrök legutóbb két héttel ezelőtt a gyorshajtókra vadásztak, akkor több mint 17 ezer sofőrt büntettek meg azért, mert a megengedettnél gyorsabban közlekedtek. Holnap lesz a tűzoltók napja, május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták és kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkányméreggel szennyezett hip bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta pedig Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak, ezért hazánkban is kivonták a termékeket a forgalomból. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont akkor még nem áztatnak minket, ráadásul tovább melegszik a levegő, holnap és kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, mindenkinek délmúlt néhány perccel, úgyhogy indulésra be ez délután Belem Bénémet Diával, és remélem, hogy jól telik mindenkinek ez a vasárnap délután, és a Fight for This Love-val indítok azonnal az egyik legsikeresebb dala az énekesnőnek, Shirley Cole-nak, ami egyébként 2009-ben jött ki, és nagyon nagy siker volt az Egyesült Királyságban.
0: Best

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

Best FM a legjobb zenék. Új e-mailes csalásra figyelmeztetnek a szakértők, amelyen magyarországi állampolgárok érzékeny adatait próbálják megszerezni a rossz indulatú felek. A bűnözők olyan e-maileket küldenek ki a Gmail fiókkal rendelkező felhasználóknak, amelyek első pillantásra hivatalosnak tűnnek, és amelyben azt állítják, hogy a címzetnek hamarosan lejár a tajkártyája. Az üzenetben arra is kitérnek a csalók, hogy emiatt nem lesz lehetséges a térítésmentes egészségügyi ellátás igénybevétele, a receptek kiváltása, a táppénz igénylése, valamint az európai egészségbiztosítási kártya igénylése. Azért különösen veszélyes a csalás, mert a Gmail spam szűrője még nem ismeri fel ezt az új csaló levelet, ezért jó eséllyel nem a spamek, hanem a beérkező levelek között landolnak. Gyanakvásra adhatok ott azonban, hogy a tajkártyának a valóságban nincs lejárati dátuma, valamint hogy a levélben található hivatkozás nem egy .hu-ra, hanem .com-ra végződő oldalra irányít, annak ellenére, hogy a magyar közigazgatási szervek azonban mindig a .hu domain végződést használják. Az adathalász oldalon a gyanútlan felhasználók összeszemélyes adatát, valamint a tajszámát is elkérik, emellett egy minimális 578 forintos összeg megfizetésére is rá akarják venni. Az így megadott adatokkal a csalók hozzáférhetnek az áldozat bankfiókjához is, és hatalmas pénzügyi károkat okozhatnak, úgyhogy figyeljünk erre oda, és közben is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán ugyancsak az egyes főúton, Ács településen és a térségében csatornáznak, a 94-es és a 95-ös kilométer között útszükület van érvényben, de alkalmanként a félútpályát is lezárhatják. A 2-es főúton pedig Gödbel területén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, nagyon kell figyelni, a 4-es főúton és Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszükület van érvényben. Ami pedig a 10-es főutat illeti, több helyen is útszükületre kell számítani, építési munkák miatt Solymár térségében a 16-os és a 17-es kilométer között, valamint Pilisvörösváron a 18-as kilométernél. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: a Best FM-en.
1: Egy órához értünk, úgyhogy most meghallgatjuk a friss híreket. Aztán jön hamarosan az Iron Mafia is. A bónusz játék és a Deja Vu is velünk tart. Folytatjuk hamarosan az I Can't Stop-pal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Letarolta a májusi fagya gyümölcsösöket, az édesanyákat ünnepeljük ma. Nem változik az időjárás, a száraz napos időben 25 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május elsejei fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel és füstöléssel, a termés 100%-át elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, medgyet, körtét, almát és barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Az előzetes becslések szerint több ezer hektáron keletkezett kár. Az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be a fagykárokat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Ma van anyák napja, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel az édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya még az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. A segítségünket kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A fészkelő erdei fülesbagoly állományát szeretnék felmérni, ezért azt kérik, hogy ezentúl mi is figyeljünk az éjszakai hangokra. A beérkező információk alapján ugyanis pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
2: Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húvogó hangja, egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni.
1: Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt majd Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-re készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elhagytuk az egy órát, és hello mindenkinek, én Béni Mertia vagyok, ez még mindig a vasárnapi Best délután, és megyünk is tovább a 90-es meg a 2000-es évek legjobb zenéivel. Az I Can't Stop már itt is van, a 2000-es években nagyon népszerű volt egy Eurodance dal, amelyet a Deja Vu hozott el most nekünk, ezzel a diszkós slágerrel nosztalgiázunk.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Jönnek a melegebb napok, szóval érkezik a napozás időszaka is, azonban mennyire veszélyes ez az anyajegyre? Az anyajegyek kialakulása ugye az emberi bőr egyik legtermészetesebb jelensége, mégis sokszor bizonytalanságot, sőt, aggodalmat vált ki. A legtöbben már gyerekkorban találkozunk velük, később pedig újabbak jelenhetnek meg, ugye, vagy ha meglévő változhatnak. A melegebb hónapok közeletével, amikor egyre több időt töltünk a napon, különösen aktuálissá válik a kérdés, hogy vajon mennyire veszélyes a napozás az anyajegyekre nézve, és mikor kell fokozott figyelmet fordítani rájuk. Ugye a napozás a szervezet számára nélkülözhetetlen a D-vitamin szintéziséhez, javítja a hangulatot, és sokak számára a nyár egyik legnagyobb öröme. Ugyanakkor az UV-sugárzás az egyik legtöbb tényező, amely károsíthatja a bőr sejtjeit, és hosszú távon növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát. A túlzott napozás hatására egy anyajegy sötétedhet, nőhet, vagy megváltozhat a formája, ezek pedig olyan jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szakértők szerint a napégés a legnagyobb ellenség, különösen gyermekkorban, mert a korai ismételt leégés jelentősen növeli a későbbi melanoma kockázatát. A bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy az anyajegyek elváltozásait komolyan kell venni. Ha egy anyajegy hirtelen növekedni kezd, megváltozik a színe, szabálytalanná válik a széle, viszketni vagy vérezni kezd, az mindenképpen figyelmeztető jel. Ezek a változások nem feltétlenül jelentenek rossz indulatú folyamatot, de mindenképpen indokolják a szakember felkeresését. A modern diagnosztikai eszközök, például a dermatoszkóp lehetővé teszik, hogy a bőrgyógyász nagy pontossággal megállapítsa, hogy szükséges-e eltávolítani az adott anyajegyet, vagy elegendő a rendszeres kontroll. A szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy az anyajegyek önvizsgálata havonta egyszer ajánlott, különösen azok számára, akik sok anyajeggyel rendelkeznek, világos bőrűek, vagy a családban előfordult már bőrrák. Vigyázzunk magunkra a melegebb napokon is, én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten. Yeah, yeah.

0: FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, a Balaton felé haladókat az 50-es és az 59-es kilométer között a külső és a leálló sávra terelik. A főváros felé közlekedők a külső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak. A terelésre sárga villogó fénysor hívja fel a figyelmet. Nagyon óvatosan kell közlekedni az M30-ason és a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon. Felső Zsolza térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Ott a 29-es kilométernél lévő Miskolc kelet Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágat megnyitották, de a felhajtóág továbbra is zárva van. A terelőutat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Elérkeztünk a 2 órához, ami annyit tesz, hogy most meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán hozom majd az Oliver from Earth és Roy közösét. Jön az utolsó dal, és Kelly Rowland is itt lesz pár perc múlva.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Aszályhelyzetre készülnek a gazdák. Előbb kezdődik a dinnye szezon. A Bódva völgyében megrendezik a 19. vitézlőt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az ínségszikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. A száraz időjárás nem csak a földeken, hanem a tavaknál és a folyóknál is egyre látványosabb nyomot hagy. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék, a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át, az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése elől bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A rendőrség szerint az összehangolt fellépés célja, hogy minél több körözött személy mielőtt kézre kerítsenek. Háromnapos sport és kaland fesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz idő lesz a folytatásban, csapadékra nem kell készülni, a részleteket azonnal mondom. Derült száraz időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap nagyrészt derült napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. Délutánra 23-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos maradhat az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Megyünk tovább a legjobb zenékkel 2 óra után. Járunk egyébként néhány perccel, én Bénémet Dél vagyok, és itt is van a Work Kelly Rowland egyik ismert slágere, ami arról szól, hogy keményen kell dolgozni a sikerért, és nem szabad feladni a céljainkat. Következik tehát Kelly Rowland és a Work.

Best FM, a legjobb zenék. A Better Off Alone-nal megyünk tovább a holland Helis DJ egyik legismertebb Eurodance slágerével, ami 1999-ben jelent meg. A dal a 90-es évek végének klub hangzását képviseli. Fülbemászó dallamával és könnyen megjegyezhető refrénjével a Better Off Alone világszerte nagy siker lett, és máig az egyik legismertebb dance klasszikus. Egy szakítás utáni függetlenségről szól, amikor valaki rájön, hogy egyedül jobban jár. Érdekesség, hogy a dal ikonikus dallamát rengetegszer feldolgozták, és mémekben is gyakran felhasználják. Ez már Helis DJ és a Better Off Alone itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M4-esen például Monor térségében új terelést építettek ki, pihenőhelyet építenek, a Budapest elé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg csak a Budapest elé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, ez okozza a torlódást a Röszke felé vezető oldalon, a le- és felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig a 18-es kilométernél lévő Érdészak csomópont környezetét átépítik, ezért az M0-as felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, a Pécs felé vezető oldalon a 18-as és a 22-es kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon a 22-es és a 20-as kilométer között mind a két oldalon a belső sávot zárták le. A forgalmat a külső sávra terelik. Óvatosan, arrafelé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érdemes maradni, hiszen a következő órát Gwen Stefani és Eve közösen indítja, ez lesz a Rich Girl, most pedig Geszti Péter és Wolf Kati duettje szól a legjobb zenék között. Így is jó vagy a Best FM-en.

0: arcodon, ránc csak sors minta. Így szeretem a vonalaidat, hogy nem a hollywoodi vudu rajzolta. Brad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Felzárkóztató program indul Egerben. Nehéz a szezon a méhészeknél. Több ezer nevelőszülő van hazánkban. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Több mint 180 millió forintos támogatásból indul felzárkóztató program Egerben, amely a hátrányos helyzetű városrészekben élők életminőségének javítását célozza, tudatta a heol.hu. A projektet az önkormányzat vezeti partnerszervezetekkel és kiemelten érinti a Szala városrészt. A szegregált élethelyzetek felszámolása Egerben program keretében a munkavállalást segítő oktatási és közösségi fejlesztések valósulnak meg. Emellett egészségügyi szűréseket és egyéni támogatást is biztosítanak a résztvevőknek. A fejlesztés uniós támogatással, magyar társfinanszírozással valósul meg, és hosszabb távon a társadalmi különbségek csökkentését szolgálja. Egyre többen hagynak fel a méhészkedéssel, mert nem gazdaságos a termelés, pedig a mézára magas. Bakó Zsolt, a Mátraaljai Méhészek Egyesületének elnöke a heol.hu-nak elmondta, a méhészeket évek óta több probléma sújtja. A telelés idén nem alakult rosszul, a pusztulás mértéke elfogadható volt. A tavaszi időjárás azonban kedvezőtlenül hatott a méhekre, a meleg és a hűvös időszakok váltakozása nehezítette a gyűjtést. Az asszály a nektárképződést is visszafogja, ezért a termés mennyisége bizonytalan. Hazánkban több ezer nevelőszülő segíti azokat a gyermekeket, akik nem tudnak saját családjukban nevelkedni.

0: Kalla Tímea, a Vándor Baba Facebook oldal szerzője, nevelőszülő, 6 év alatt 3 kórházban hagyott kisbabát gondozott és kísért családba, jelenleg egy látássérült kisgyermeket szeretget. Anyák napja alkalmából rádiónknak elmondta, a nevelőszülőséghez hit és humor kell.
1: Hinni kell, hogy az az extrém koraszülött gyermek egyszer járni fog, és hinni kell, hogy a gondozatlan vagy szervhasználó terhességből született gyermeknek meg fogok tudni mindent adni, ami meggyógyíthatja a korai traumáiból, és hinnem kell, hogy megtalálom majd a megfelelő fejlesztőket, orvosokat, pedagógusokat, akik elfogadják őt. És mindezek mellett pedig kell a humor, hogy amikor szánakozva kérdeznek, vagy amikor az autisztikus gyereked miatt kitírnak egy boltból, akkor tudj mosolyogva, néha magadon is nevetve, új megoldásokat találva tovább menni az utadon.
0: Az időjárásról folytatódik a derült száraz idő, a változó irányú szél gyenge mérsékelt marad. Ekerben az esti órákban 15, míg hajnalban 10 fok valószínű. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, és tovább melegszik az idő. Napközben akár 24 fokot is mérhetünk majd. Igaz, megélénkül a légmozgás is a hét első napján. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello Eger, jó hétvégét, kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek, az édesanyákat pedig kifejezetten nagy szeretettel köszöntjük anyák napján. 15 óra a pontos idő, engem Szávai Rihárnak hívnak, és a következő 3 órát töltetjük együtt nagyszerű slágerek között itt a Best FM-en. Már is indulunk Michael Jacksonnal és Justin Timberlake-el, ez a Love Never Felt So Good.
2: 100,7 Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Been a long time, long time. Shouldn't have left you, without a dope.

0: 100,7, a Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes vasárnap délutánt. Jó hétvégét kívánok mindenkinek, az édesanyáknak pedig egy hatalmas nagy ölelés így az éter hullámain keresztül. Lássuk, hogy hol lesz a jövő héten véradás, jön egy kis közszolgálati nálunk a Besten. A vérellátás biztonsága ugyanis közös ügyünk, hiszen a kórházi ellátásban, műtétek során, balesetek után, valamint súlyos betegségek kezelésénél folyamatosan szükség van vérkészítményekre. A véradás kiemelt jelentőségére hívja fel a figyelmet az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete, amelyek május elején több helyszínen is várják az önkéntes véradókat. A véradás rövid időt vesz igénybe, mégis hatalmas segítséget jelentett azoknak, akiknek gyógyulásra, akár az élete múlhat a rendelkezésre álló vérkészítményeken. Egyetlen véradással ugyanis több beteg ellátásához is hozzájárulhatunk. És akkor lássuk a helyszíneket, hol is merre felé tarthatjuk tű alá karjainkat a jövő héten. Holnap, azaz hétfőn a civil közösségek házában a Kossuth-Lajos utca 12 szám alatt tehetjük meg mindezt 10 és 12 óra 30 perc között itt Egerben. Aztán kedden is lesz véradás városunkban, a tűzoltóság épületében a Vincellér iskola utca 5 szám alatt 9.30 és déli 12 óra között. Aztán még mindig kedden, de már 60-ban a Leoni Kft. Telephelyén a Kölcsei utca 53 szám alatt 9.30 és 11.30 között lesz véradás. Aztán a Herédi Művelődési Házban a Vörös Marti tér 1 szám alatt 13.30 és 16 óra 30 perc között, illetve Gyöngyös Halászon a Művelődési Házban a Fő utca 11 szám alatt 14 és 18 óra között lesz véradás, tehát a keddi napon. Aztán csütörtökön is lesz véradás, méghozzá Poroszlón a polgármester hivatalban a Fő utca 6 szám alatt 9 és déli 12 óra között, valamint Besenyő telken az általános iskolában a Fő utca 108 szám alatt 14 és 16 óra között. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy vigyék magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat is. Fontos, hogy a véradás előtt mindenki étkezzen megfelelően és fogyasszon elegendő folyadékot. Természetesen itt nem az alkoholra gondolunk elsősorban. Aki teheti, éljen a lehetőséggel és csatlakozzon a véradók közösségéhez, a segítség most is életet menthet. Ezek voltak tehát hasznos információink a Vörös Kereszt házatájáról, és köszönjük szépen, hogyha minél többen gondolnak erre is. Ami a zenei folytatást illeti, itt nálunk a Besten, már is megyünk tovább Sikénnel, ez lesz a Love on the Run néhány pillanat múlva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék, Hello Eger és környék, ez itt a Best a legnagyobb slágerekkel, és mellette hasznos információkkal. Az egri közlekedést hát most inkább hagyjuk így. Gondolom mindenki tapasztalja, aki a négysávosan autózik, hogy nem olyan egyszerű az élet most ezt Egerben megtenni, mármint a közlekedést, de ha bárkinek van bármi olyan információja, ami mondjuk ezeken a helyszíneken kívül aktuális lehet, tehát itt most ugye a 25-ös átvezető szakaszán kívül infókat várom elsősorban, az írja meg nekünk Viber vagy SMS üzenet formájában a 0620 355 65 55-ös számunkra. Mire gondolok, legyen az egy rendőri jelenlét, egy trafipax, ne adj Isten egy baleset, vagy éppen egy olyan újabb útfelbontás, amiről nem tudunk. Egyébként a 25-ös főút mellett vannak még útfelújítási munkálatok, hogy zajlanak, ugye a Vécsei völgy utcában kifelé Noszva irányába, valamint Egerszalók felé úgy szintén, és ami a jó hír, hogy talán a jövő héten már a vízmű levonul majd a Vörösmarty útról, ott át legalább megszűnik majd ez a félpályás lezárás, ami óriási dugókat és néha félreértéseket tud okozni a közlekedésben. A cipzár elvet azt valahogy meg kéne próbálnunk alkalmazni a Vörösmartyn, úgy, mint a Rákóczi úton is, tehát ugye ne feltétlenül pofátlanságként éljük meg azt, hogyha valaki a külső sávból beszeretne elénk jönni, mert egyébként ezt a hamarosan elkészülő, vagy hát jelenleg nem is tudjuk pontosan milyen stádiumban lévő új kressz, majd tartalmazni fogja, a rendőrök pedig ezt előbb-utóbb ellenőrzik, tehát ilyen szinten is jó lenne egy kicsit a nyugat felé fölzárkóznunk, tehát cipzár el, ezt valahogy próbáljuk meg magunkévá tenni, ezt már több alkalommal is elmondtuk. Ami pedig a folytatást illeti, Mark Ronsonnal és Amy Winehouse-zal folytatjuk, jön a Valerie-t a Besten. Hello Eger, jó, hogy itt vannak, csodás hétvégét és balesetmentes közlekedést az úton.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Az anyákat ünnepeljük. Hétfőtől újabb forgalomkorlátozás Egerben, motoros tréninget tartottak. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák, az érintgető ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
3: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt édesanyja, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan a játszó, éneklő édesanyja és a kisbaba között.
2: Újabb forgalomkorlátozás lép életbe hétfőtől Egerben a vízi közműfejlesztések miatt, hívta fel a figyelmet a heo.hu. Május 4-én a Vörösmarty utcában a Csiki Sándor és a Petőfi Sándor utcák közötti szakaszon kezdődik meg a bekötő vezetékek cseréje. A munkálatok idején az érintett részen kétszer egy sávon haladhat a forgalom, a korlátozás várhatóan május végéig tart. Közben jó hír, hogy több helyen megszűnnek a korábbi lezárások. Az Árpád utcában már feloldották a korlátozást, a Vörösmarty utca egy másik szakaszán pedig hétfőtől áll vissza az eredeti forgalmi rend. A városban további burkolatjavítások is zajlanak, ezért a közlekedőktől türelmet kérnek. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak Egerben a balesetek megelőzése és a biztonságos közlekedés erősítése érdekében. A heo.hu szerint a Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság által szervezett programon két turnusban összesen 40 motoros vett részt. A gyakorlati tréningen különböző feladatokkal fejlesztették a jármű feletti kontrollt és a veszélyhelyzetek kezelését. Elhangzott, a szezon elején fontos a fokozatosság, valamint a jármű és a vezető felkészítése. Tavaly 53 motoros baleset történt a Vármegyében, sok esetben a sebesség és a vezetéstechnikai hibák miatt. Az időjárásról: folytatódik a derült száraz idő, a változó irányú szél gyenge mérsékelt marad. Egerben az esti órákban 15, míg hajnalban 10 fok valószínű. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, és tovább melegszik az idő. Napközben akár 24 fokot is mérhetünk majd. Igaz, megélénkül a légmozgás is a hét első napján. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, jó hétvégét és csodás vasárnap délután kívánok mindenkinek, az édesanyáknak pedig továbbra is hatalmas nagy ölelés anyák napja alkalmából. 16 óra múlt 3 perccel a mikrofonnál Szávoly Richárdot hallják. Ezt az órát is együtt tölthetjük majd hasznos infókkal Egerből és a legnagyobb best slágerekkel. Már is kezdünk Mauro Picottóval, 2000-ből jön a Komodó a Beste.
1: 100,7 Beste

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás vasárnap délutánt és jó hétvégét kívánok mindenkinek, és mikor is lehetne egy kellemes sétát tenni a városba, mint ebben a csodálatos időben, ha tehetik, akkor mindenképpen látogassák meg Eger megújult szökőkútját az Érsekkertben, ha még nem tették volna meg, mert újra működik végre valahára, és ráadásul megújult formában várja a látogatókat a kert egyik legismertebb látványeleme. A fejlesztésről egyébként Wagner Ákos egri polgármester is beszámolt közösségi oldalán, aki szerint ebben az évben összesen 9 köztéri szökőkút és csobogó újult meg Egerben, mintegy 75 millió forint értékben. Ezek közül az érsekerti szökőkút rekonstrukciója volt a legnagyobb volumenű beruházás. A felújítás során megújult a teljes gépészet, a vízrendszer és a medence is. A korszerűsítésnek köszönhetően a rendszer energia takarékosabb és környezetbarátabb módon működik tovább. A megújult szökőkút látványvilága is gazdagodott, új vízkép, mozgó fúvókák és esti díszkivilágítás teszi még vonzóbbá az Érsekkert központi elemét. A fejlesztéssel a park egyik jelképes pontja méltó módon kapta vissza régi szerepét, úgyhogy mindenképpen érdemes egy jó kis sétát tenni az Érsekkertben. Ha még nem látták a szökőkutat, akkor itt az ideje, hogy megnézzék és gyönyörködjenek benne, de mint ahogy mondottuk, azért a látványelem mellett a kivilágítás is elég esztétikus, úgyhogy ha várnak még egy pár órát, akkor én úgy gondolom, hogy sötétedéskor is, vagy sötétedés után is érdemes lehet kilátogatni egy jó kis sétára, aztán jövő héten indul egy újabb hét, az érettségizők, hát remélem, hogy azért már készülnek ilyenkor, legkésőbb azért pár könyvvel a kezükbe fogták, na de erről is beszélgetünk majd egy kicsit később. Most viszont zenélünk egyet, a Honeybee-sztel jön mindjárt a Vételen itt a Best kedvencek között. Hello Eger, jó, hogy itt vannak, jó hétvégét is, kellemes időtöltést mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 The Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, jó hétvégét és kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a közlekedőknek pedig balesetmentes közlekedést és sok türelmet is kérünk tőlük, hogyha itt Egerben például 4 sávoson autóznak, mert hogy bizony sok helyen van félpályás lezárás, útfelbontás, ezekről most nem is beszélnék részletesebben, viszont ami a jó hír, hogy a Cifrakapu úton befejeződtek az aszfaltozási munkálatok, itt a jövő héten már útburkolati jelek is kerülnek majd az útszakaszra, az felújított útszakaszra, úgyhogy ilyen itt pár kicsit bentebb vagyunk, tehát mondjuk úgy, hogy szabadabban lehet majd közlekedni a felsőváros hátsó szakaszán, hogy így fogalmazzak. Amiről viszont friss információnk van, az az, hogy mérik a sebességet jelenleg Eger-Bakta belterületén a 24-es főúton, ezt pedig Tamás írta meg nekünk egy olyan jó 15 perccel ezelőtt a 0620 355 65 55-ös SMS és Viber számunkra, tehát Eger-Baktán trafi. Tamás, köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad velünk, és erre biztatok mindenkit, hogy ha van ilyen információja, akkor még bő egy órán keresztül megoszthatja velünk, és mi természetesen mindezt közkincsé tesszük majd így az éter hullámain keresztül. 0620 355 65 55, ő pedig Diana King és a Shy Guy itt a Besten.

0: 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Holnap indul az érettségi, életbe lépett a szezonális parkolás Egerben, összefogtak Markazon a tisztaságért. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Holnap kezdődik az érettségi. Sok diák számára ekkor jön el az első teljesítménykényszerrel járó helyzet. Kitanics Márk, pszichológus rádiónknak arról beszélt, a szorongás jó vagy rossz irányba is elmozdíthatja a teljesítményt, és megfelelő gyakorlatokkal enyhíthető a vizsgadrukk.
3: Hogyha például valaki tudja, hogy nehezen beszél társaságban, akkor kérjen meg embereket, barátokat, hogy hadd gyakorolja az előttük való beszédet, vagy menjen el pszichológushoz, aki segít neki abba, hogy ezt a szorongást valamilyen szinten csökkentse, illetve hát olyan gyakorlatokat illik ilyenkor végezni, amelyek valamilyen formában ráhangolják a szemét arra, ami a teljesítmény megkövetelésekor történik, és ez szokott segíteni abban, hogy az ember egy kicsit rutinossabbá válva legyen neki egy ilyen kvázi protokollja, és ennek a protokollnak a mentén könnyebben oldja meg ezeket a feladatokat.
2: Heves vármegyében az első napon összesen 2558 diákat számott tudásáról magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyból, ebből emelt szinten 88-an a vármegyei kormányhivatal adatai szerint. Az írásbeli vizsgaidőszak utolsó napja május 22-e, az emelt és középszintű szóbeli vizsgákat június 3-a és július 1-e között bonyolítják le. Életbe lépett a szezonális parkolási rend Egerben, tudatta az egerhírek.hu. Szeptember 30-áig a Bicskei Aladáruszoda környékén, a Petőfi téren, a Csákány és a Fürdő utcában minden nap, hétvégén is reggel 8 és délután 6 óra között kell parkolási díjat fizetni. A Szépasszony völgyben szintén elindult a nyári rend, ott naponta déli 12 és este 8 óra között díjköteles a parkolás szeptember végéig. Közel 100 önkéntes gyűjtötte össze a szemetet Markazon, hogy tisztább környezetet teremtsenek a településen. A heol.hu számolt be róla, hogy 96 résztvevő dolgozott együtt, köztük helyiek, polgárőrök, óvodások, civil szervezetek és önkormányzati dolgozók. A munka az egész falut érintette, a belterülettől a tóparton át több útvonalig. Az akció során 53 zsák hulladékot, valamint mintegy 5 köbméternyi sittet és gumiabroncsot gyűjtött közte. Az időjárásról: folytatódik a derült, száraz idő, a változó irányú szél gyenge mérsékelt marad. Egerben az esti órákban 15, míg hajnalban 10 fok valószínű. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, és tovább melegszik az idő. Napközben akár 24 fokot is mérhetünk majd. Igaz, megélénkül a légmozgás is a hét első napján. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét, csodás vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. 17 óra után járunk 4 perccel. A mikrofonnál még ebben az órában Szávai Richárdot hallják. Nagyon sok nagyszerű Best FM slágerrel és persze néhány hasznos információval érkezem innen helyből, Egerből. Kezdésként már is a Maroon 5-val állatkodunk, egy kicsit érkezik az Animals, itt a legnagyobbak között.
1: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás vasárnap délután, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Nem elvéve hírszerkesztőink kenyerét, egy kicsit azért részletesebben is utána néztem annak, hogy milyen idővel kecsegtet bennünket a jövő hét, az érettségiző diákok milyen időben mennek, ugye a megmérettetésre, sorolhatnám még itt a mindenféle ilyen kis tevékenységeket, amit szoktunk így a hét elején csinálni. Hát kérem szépen, akkor induljunk azzal, hogy holnap, azaz hétfőn száraz és napos időre számíthatunk, legfeljebb kevés fátyol felhő szűrheti meg a napsütést. Többfelé lesz élénk északnyugaton erős a déli szél, a hajnali fagy már nem riogat itt bennünket, plusz 1 és 10 fok között alakulnak a minimumok így a napkezdéskor, a szelesebb nyugati északnyugati tájakon lehet egyébként enyhébb az éjszaka, délutára pedig 23 és 28 fok közé melegszik majd a levegő a holnapi napon. Kedden már gyakran zavarják meg fátyol felhők a napsütést, záporokra néhol kisebb zivatarokra is van már kilátás, a menet közben képződő gomoly felhőkből. Sokfelé lesz élénk a déli szél, nyugaton, északnyugaton helyenként viharos széllökések is várhatóak. Korra reggel plusz 3 és 15 fok közötti hőmérséklet várható szerte az országban. A szelesebb dunántúli tájakon marad 10 fok felett a minimum, napközben a csúcs hőmérséklet pedig 22 és 28 fok között alakulhat szintén. Aztán szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből délután több helyen záporok és zivatarok is kipattanhatnak már. Élénk lesz a délnyugati szél, a zivatar környezetében pedig viharos széllökések is várhatóak. Hajnalban 8-15, délután pedig 21 és 28 fok valószínű a legfrissebb előrejelzés szerint, tehát szerdán, úgyhogy végre úgy tűnik, hogy már a tavasz is magára talál. Nálunk pedig, ami a zenei folytatást illeti, Curtis és Charlie együtt, ez a Maradunk végig, itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás vasárnap délután kívánok mindenkinek. Mindjárt 18 óra és indul a Night Shift, és mivel vasárnap van, ezért a White Boy mai vendége Németi lesz, úgyhogy jó kis lounge mixekkel is várjuk majd önöket a következő 2 órában. Szávai Richard pedig most elköszön, holnap ugyanitt ugyanebben az időpontban a Rolicek Judit lesz önökkel, mi pedig a jövő héten találkozunk majd hétvégén ugyanígy ugyanekkor. Minden jót, bye bye, Zséda és az óceán a Besten.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nő a vámháborús feszültség. Az édesanyákat ünnepeljük ma, száraz, derült időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Anyák napja van ma, országszerte virágokkal, ajándékokkal és közös pillanatokkal köszöntik fel a családok, az anyukákat és a nagymamákat. Az anyák napja gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza, a mai formáját azonban modern amerikai és európai kezdeményezések alakították ki. Magyarországon először 1925-ben rendezett anyák napi ünnepséget, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt néhány évvel később pedig hivatalos iskolai eseményé vált. Ez a nap ma is a szeretet, a tisztelet és a köszönet egyik legszebb ünnepe. Veszélyben vannak a gyógyítók a frontvonalban. Az orvosok határok nélkül szerint továbbra is rendszeres célpontjai a háborúknak a kórházak, mentők és egészségügyi dolgozók, hiába született erről 10 éve ENSZ határozat. A segélyszervezet szerint mára szinte mindennapossá váltak az ilyen támadások. Az elmúlt 10 évben saját 21 munkatársukat is elveszítették. A WHO adatai alapján csak tavaly több mint 1300 egészségügyi létesítményt ért támadás világszerte, közel 2000 halálos áldozattal. Fokozódhat a feszültség Washington és Brüsszel között. Donald Trump bejelentése szerint az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-os extra vámot vett neki az Európából importált személyautókra és teherjárművekre. Az amerikai elnök azzal indokolta a lépést, hogy szerinte az Európai Unió nem teljesítette a korábbi kereskedelmi vállalásait. Trump szerint az európai gyártók úgy kerülhetik el a súlyos pluszterheket, ha termelésük egy részét Amerikába viszik és ott hoznak létre új üzemeket. A döntés újabb komoly kereskedelmi konfliktust eredményezhet. Véget ért a bakui Európa Kupa Pignicki Fanni számára. A magyar klasszis a Cross Bakura első körében búcsúzott, miután labdával egy rontás miatt pótszerhez kellett nyúlnia, így nem jutott tovább orosz ellenfelével szemben. Az MTK Budapest ritmikus gimnasztikázója ugyanakkor az összetett 11. helyén zárt, mind a 4-szerrel 26 pont feletti teljesítményt nyújtva. Gelle Noémi edző szerint a magyarokban ennél több volt, több hiba is visszavetette őket, ezért a következő hetekben a stabilitás javítása kerül fókuszba. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hallgassunk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az elmúlt napok, hetek időjárás annyira hektikus volt, hogy én nem is mertem bízni abban, hogy ilyen hamar rá tudunk csúszni arra az állapotra, amiben a legjobban szeretjük hallgatni a vasárnap esti Chill Lounge és Deep House 120 percet, a kertbelű csörgős, koktélszürcsölős, naplementét nézegetős. 6-7-ig én a White Boy, 7-től DJ Németi a lemezjátszók mögött, én tulajdonképpen.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift. All these things that we took for granted.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A nyár az úgyis a szabadtéri bulik időszaka, és tudom, hogy most még csak május van, de az idő az abszolút nyári. Úgyhogy próbáljátok meg a következő 60 percet, és ennek megfelelően valahol egy koktéllal a kézben eltölteni. Vagy egy szórakozó helyen, egy bárban, vagy otthon a kertben, ez most lényegtelen. Ami fontos, hogy senki sehova, mert még egy órán keresztül chill, lounge és deep house itt a Besten. A Night Shift második órájában is csak már vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel a lemezjátszók mögött. Pár perc, és innen folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az országgyűlés alakuló ülésén iktatják be az új kormányfőt. Európában épül a világ leghosszabb alagútja. Bajnokokat avattak a tornászoknál. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. Rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg a kormányfőt. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután 3-kor mond beszédet, majd 4 órától a Kossuth téren díszszemlét tartanak, ünnepélyes zászló felvonással, végül bulival zárják a napot. Újabb Vasvármegye

0: Település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Kovács Zsófia aranyéremmel tért vissza a hazai elitbe. A háromszoros Európa-bajnok felemás korláton megnyerte a szerenkénti országos bajnokságot a fővárosban. A dunaújvárosi tornász szerint lelkileg sokat jelent számára a siker, de hangsúlyozta, a nemzetközi mezőny előtt még komoly munka vár rá. A nőknél Mayer Gréta volt a hétvége másik nagy nyertese, ugrásban és gerendán is bajnok lett. A férfiaknál Mészáros Krisztófer korláton és nyújtón sem talált legyőzőre. A klasszis tornász úgy értékelt, 10 gyakorlatból 9-et hibátlanul teljesített. Csak helyenként élénkül meg a szél, száraz, túlnyomóan derült időre készülhetünk. A részleteket azonnal mondom. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nyilván mindig adás után jut eszembe aztán 1000 kérdés, és akkor mindig föl kell írnom, hogy majd el ne felejtsem tőled megkérdezni, hogy most nem fogom majd elfelejteni megkérdezni. De persze azért a zenéjé lesz a főszerep a következő 60 percben is. Tehát túl beszélni nem fogjuk ezt az órát. De Challenge és Deep House még egy órán keresztül, hiszen továbbra is vasárnapon, úgyhogy továbbra is DJ Németi az, aki elfoglalja a lemezjátszókat és a keverőt. Jó, hogy
4: sziasztok!

0: zenék Mixben.
1: Hát és nem tudom, hogy könnyek nélkül tudsz-e már beszélni az Egoistról? Vagy
2: most már tudom.
1: Most már tudsz, jó van akkor. Na, az jutott eszembe, hogy most már hetek óta, hogy itt mindig mondod, hogy akkor ide szerveztek bulit, oda szedtek, kvázi így mentek körbe. Igen. Majd, hogy nem kétszer úgy kis túlzása, kétszer ugyanazon a helyen nem zenéltek, de nyilván de.
2: Igen.
1: És most tudom, hogy ez most egy elsőre egy ilyen nagyon általános hülye kérdésnek hangzik. Melyik volt a melósabb? Amikor volt az Egoist fixen, de tudtad, hogy ott mi van, azt ott meg kellett tölteni hétről hétre, és a többi, vagy ezzel van a több macera szervezésügyileg engedélyekkel?
2: Szerintem mind a kettőnek megvan a maga nehézsége. Ugye, amikor van egy fix klubor, ott ugye azzal kellett ugye folyamatosan foglalkozni, és a munka volt vele, hogy telerakni programok, ne legyen unalmas, ne unják meg, ugye ebben felgyorsult világban mindig újat mutatni.
1: De igen.
2: Egyre nehezebb volt. És szerintem ez is az egyik oka, hogy ugye a kluboknak úgy kezd vége lenni, és persze azért vannak még, hál' Istennek, de ugye nagyon sok klub bezárt az elmúlt 1-2-3 évben. És ugye jött ez az új trend, hogy ilyen különböző érdekes, exkluzív helyszíneken, éttermek, szállodák, különleges természeti helyszíneken rendezvények. És ez úgy érdekesebb mindenki számára, hogy én ezt tapasztalom, ugye mi mindig próbáltunk azért értéket közvetíteni, trendeket közvetíteni, egy kicsit előre mutatni, és ugye azért is mentünk mindig tanulmányútra, ugye tudod, beszélgettük itt korábbi adásokban Ibizára is, és hál' Istennek úgy most megint mindig van egy kis káosz, mindig van egy kis összekavarodás, és most van megint mibe úgy kapaszkodni, van mire alapozni, van mit csinálni, mert úgy ezek a trendek úgy nyilván segítenek,
1: persze.
2: És ezek közel állnak hozzánk, akikkel csináljuk, úgyhogy örömmel csináljuk. Tudod, az a régi meló, az már kicsit befásult, mindig ugyanaz a helyszín, ott már alapból az emberi természet olyan, hogy úgy megszokod, eltesz vele, és akkor nehéz mindig megugrani a szinteket.
1: Tehát akkor gyakorlatilag ez a változatosság, amire szükség volt, ezt most tudjátok ezzel hozni, hogy új helyszínek, esetleg, hogy délelőtt, délután, kora reggel kezdettek, picit variáltok vele.
2: Igen, tehát vannak olyan felnőtt rendezvények, tehát inkább felnőttebb közönség, idősebb, hát most ki milyen idős, vagy mennyire gondolja magát, de vannak olyan rendezvények is, ahol ugye esti rendezvény, de nem az éjszakában induló, hanem inkább kezdődik este, és akkor mit tudom, 2-kor vége, és akkor még időben mindenki haza tud menni, emberi időben lefeküdni, és akkor másnap még tud bármit csinálni.
1: Ami halkan megjegyzem, hogy angol száz országokban ez már évtizedek óta itt
2: valamiért tudnak. Igen, ezt kitalálták, és jó működik náluk. Hál' Istennek ide is úgy kicsit behullámzott, begyűrözött. Úgyhogy szerintem ez a kettőség, de ez érdekesebb, ez ilyen nagyobb benne a kihívás.
1: Zsizsgés. Nagyon nagy zsizsgés benne. Jó, igen. Na mi viszont hát nem fogunk változtatni, csak szólok, jó? Tehát Csillárs és Deep House ugyanígy minden vasárnap 6-tól 8-ig, 7-től pedig DJ Németével a lemezjátszók mögött itt a Besten.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Múlt héten beszéltünk, ugye, a még nem elmondható külföldi sztár fellépőről, akit terveztek. Mondjuk egy Purple Disco Machine, arra rá se kérdeztek?
2: Vagy pont ahogy most így ugye itt járunk ennél a zenénél, pont eszembe jutott, hogy akár lehet ő is az egyik viszonylag.
1: Kértetek tőle be egyébként?
2: Nem, de most, ahogy mondod, ahogy végzünk, be is kérem. Csak úgy kíváncsiság véget értett. Nagyon szívesen. Kapsz egy backstage bükjegyet. Mit szólsz?
1: Hát, ez a minimum. Ez a minimum, és van rengeteg lemez, amit szeretnék vele aláíratni. Egyébként ugye mondtad, hogy a Covid után ugye ott hirtelen, hogy megint meg lehetett indulni a lemezdalosoknak, hogy kilőttek a felléti díjak.
2: Nagyon.
1: Ez most egy picit konszolidálódott, vagy most is az van, hogy mint tehát a piacdik, tehát akire kifizetik azt az összeget, akkor...
2: Persze. Sőt, ahogy tudod, ahogy egyre erősödik az imidzsik, egyre népszerű, imidzsük, egyre népszerűbbek lesznek, még azok is emelkedtek. Hát nyilván, ahogy a piac diktálja.
1: Persze. Igen, csak hogy igen, mondtad, hogy valami olyan extrém, és már hogy is mondjam, csak irreálisan nagy árugrás volt hirtelen, persze, még hát a nem állistásoknál is, hogy...
2: Persze.
1: Hogy ez tartatatlan volt.
2: Picit az megfigyelhető volt egyébként a hazai piacon is, tehát a hazai fellépők is ugye mindenki emelt, mert aztán ugye ott volt egy nagy kettőség, hogy meg egy nagy ellentmondás, ugye emelt mindenki, de utána bejött az a nagy infláció, és akkor ugye nem volt annyira pénz ezeket a nagy fellépőket kifizetni. Akkor ugye jöttek ezek a városi rendezvények, falunapok, amik ugye ott nem piaci alapon működnek, ugye még jobban sófolták fölfelé az árakat, úgyhogy hát érdekes, kívásokkal teli szakma miénk.
1: Egyszer már csak beáll minden egy egészséges közép arányba, vagy közép.

0: megszakítás nélkül.
1: A tényleg most, tehát itt már hosszú hétvégének a végéhez értünk. Megnyomtátok ezt a hétvégét? Volt péntek szombaton?
2: Igen, hát ugye most már a jó idő itt van, teraszok, szabadtéri rendezvények, ez már így.
1: Jó van, hát ez remélhetőleg marad is velünk a jövő hétre is.
2: Meg a jó idő is.
1: Meg remélhetőleg DJ Németi jön vissza majd a jövő héten is, maradod már nem kell. Nem, ennyi volt mára, de köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő vasárnap.
2: Köszönjük. Sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Itthon hamarabb kezdődik a dinnye szezon. Jön a vitézlő, szabadidő sportdömping a Bódva völgyben. Száraz idő lesz a folytatásban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék, a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át, az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése előtt bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A fészkelő erdei Fülesbagoly állományának felméréséhez kéri a lakosság segítségét a magyar

0: Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A beérkező információk alapján pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről. Tudtuk meg Orbán Zoltán szóvivőtől.
1: Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
0: Háromnapos sport- és kalandfesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul, ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki élvezte a háromnapos hétvégét, remélem mindenki kipihente magát, és remélem felkészültünk a hétfőre. Ehhez én pedig hozom a legjobb zenéket, most például Jennifer Lopez kezd, ez a Get Right.
2: Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a Sucker DJ a Dimples D-től. Egy különleges dal, amit a játékos hangulat és a fülbemászó minta jellemez, amely a Sugar Hill Gang klasszikusából merít. A szám egyszerre hozza a korai hip-hop lazaságát és a dance floor energiáját. Könnyed és szórakoztató, ami miatt ez a dal még máig felcsendő bulikban. Úgyhogy egyértelmű, hogy itt nálunk a Best FM-en is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagyon kemény dal jön, pontosabban azért, mert hogy nagyon kemény a mondani valója. Maga az énekes James Morrison mondta azt a dalról, hogy egy olyan kapcsolatról szól, ahol az énekes nem tudja, szereti a másikat, de hálás azért, amit tőle kap. Még a hideg is kirázott, az egyszer biztos. Na mindegy, jön most a You Give Me Something.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy hatalmas nemzetközi siker. Vezette a slágerlistákat Németországban, Ausztriában, emellett bekerült a legjobb öt közé Franciaországban, Olaszországban és Svájcban is. Bár a szöveg nagy része angolul van, de a dal azért tartalmaz egy francia nyelvű verszakot is. Ez a French Affair, és jön tőlük a My Heart Goes Boom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy igazi felpörgető dal, így kevéssel 9 óra előtt, és a címe, hát sajnos nem vasárnap, hanem szombat este, ez a Wakefield és a Saturday Night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A tűzoltókat ünnepeljük holnap, kezdődnek az érettségi vizsgák, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról, közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak. Ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Holnap lesz a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304 május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviselő

0: mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás.
1: Újabb kivégzés Iránban a hatóságok egy olyan férfit végeztek ki, akit a 2022-es országos tüntetések idején egy biztonsági őr megöléséért ítéltek el. A hivatalos közlés szerint beismertetettét, emberi jogi szervezetek viszont azt állítják, vallomását kínzással kényszerítették ki. A tiltakozás hullám Mahsa Amini halála után robbant ki, akinek őrizetbe vétele és halála világszerte felháborodást váltott ki. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki, remélem mindenki jól van, remélem mindenki felkészült már a hétfőre, ha nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Érkezik most egy igazi, ikonikus csapat, ami nem más, mint a Simply Red, tőlük pedig a Sunrise.
2: Ez a Night Shift,

0: Come on. Yeah.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés darról lehet azt elmondani, hogy kiadták egyszer az egész világnak, na meg utána csak Amerikának, mert hogy Amerikában mindenki azt gondolja, hogy az egész világ Amerika, ezért nagyjából kicsit változtatni kellett rajta. Például más szöveggel és címmel adták ki, mert ott a Whenever You're Near Me című sláger volt ez, amit mi itt Magyarországon meg Európában Ace of Base és a Life is a Flower-ként ismerünk, úgyhogy én már indítom is, mert hát minek húzzuk az időt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, míg az eredeti Genesis dal egy sötét politikai szatíra volt, addig az Alcazar változata egy szintiszta, energikus korai 2000-es évekbeli diszkó himnusz lett. Nagy valószínűséggel ezért szeretik jobban a feldolgozást, mint az eredetit. De hogy miről van szó? Hát a This is the World We Live in című slágerről, ami most persze

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most egy nagyon mély, egy nagyon komoly dal érkezik, ami az önelfogadásról szól, arról, hogyha belenézünk a tükörbe, akkor ne húzzuk be a hasunkat, ne szívjuk be a levegőt, és a többi, és a többi, és a többi, ne akarjunk persze változtatni az arcunkon, és még sorolhatnám, tehát arról, hogy mi úgy vagyunk szépek, ahogy vagyunk, mert attól szép az ember, hogyha van rajta valami különleges, valami eredeti, nem pedig az, hogyha ilyen egyenarcokat gyártatunk magunknak. Ez Christina Aguilera és a Beautiful, higgyük már el végre, hogy úgy vagyunk jók, úgy vagyunk szépek, ahogy vagyunk. És pont.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, ami tökéletes példája annak, hogyan találkozik az underground elektronika a mainstream poppal. Nincs mit tenni, anno ez úgy 99 környékén kicsit felforgatta a zenei világot, annyira új volt, annyira ismeretlen volt, hogy egyszerűen imádták az emberek. Molokó érkezik, és a Sing It Back!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Már most asszály van. Hamarosan kiderül, hogy melyek az ország legjobb kerékpárútjai. A dinnye szezon hamarabb kezdődik itthon. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az ínségszikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztése és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
3: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen.
2: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békés vármegye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyék.

0: Mivel, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Száraz, túlnyomóan derült idő várható, a szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul, ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 2 óra mögöttünk, 2 óra előttünk, telepakolva a jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy egyetlen egy dolog biztos, unatkozni nem fogunk. Úgyhogy már indítom is a sort, jön a The Rasmus, ez az In The Shadows.
2: Ez a Night.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és hát most jön az a rész, amikor segítő jobbot nyújtok azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Vágjunk is bele, holnap május 4-én Mónika és Flórián névnapja van, viszont a kibővített naptárak szerint fel lehet még köszönteni az Amáliákat, az Antóniákat, a Bulcsúkat, a Florinákat, a Flórisokat, a Flórákat, a Lászlókat és a biztonság kedvéért a Szilvánuszokat. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz. Holnap reggel az legyen az első dolgod, miután persze megittad a kávédat, hogy ragad meg a telefonod, és írd nekik egy köszöntő üzenetet, vagy éppen hívd fel őket. Ennyi. Most pedig küldjük nekik ezt a dalt, ami nem más, mint Robbie Williams és a She's the One.

Best FM, a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön most az a hölgyemény, akit beválasztottak minden idők legbefolyásosabb énekesnői közé, aminek ő nagyon is örül, viszont ennek ellenére megmondta, hogy egy jó ideig nem akar zenével foglalkozni, mert nagyon jól el van a divat cégével. Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó, viszont hogyha nem, akkor segítek, ő Rihanna, tőle pedig érkezik a Panda Replay.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk a Westlife és az Uptown Girl, az egyik legsikeresebb felvétele a csapatnak, amely eredetileg Billy Joel 83-as slágerének a feldolgozása. Azt még azonban nagyon érdekes tudni róluk, hogy a dal azonnal a brit és az ír slágerlisták élére került, és ez volt az együttes 8., még egyszer mondom, 8. number one slágere az Egyesült Királyságban, és ez a Westlife mindenkori legsikeresebb kislemeze a hivatalos brit listák adatai alapján. Ez még egy nyelvtörőnek is jó volt. Na kérem szépen, jön az Uptown Girl!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy elképesztő dal jön most így kevéssel 11 óra előtt, és ezzel nagyon, de nagyon magasra tesszük a mércét, hiszen jön a Cardigans és Tom Jones, tőlük pedig a Burning Down the House. Ez egy olyan dal, amit egyszerűen nem kell magyarázni, el kell indítani, és nagyon durva hangerőn hallgatni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is jelentem, hogy elindul a hosszú hétvége utolsó órája, pont és ennyi. A kezdődalunk pedig nem más, mint Angliából a Sugababes, ez az Overload.
1: Ez a Night Shift,

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és akkor lássuk, hogy mit tartogat számunkra a hétfő, na meg úgy az egész hét időjárása. Reggel 10 fokra ébredünk, napközben 26 lesz, a szél úgy néz ki, hogy elcsitul, viszont a biztonság kedvéért gyengén felhős lesz az égbolt. Úgy néz ki, hogy ez így váltakozik, amikor van szél, akkor gyönyörű szép napsütésünk van, amikor meg nincs szél, akkor meg felhős az idő. Ez van, viszont van egy jó hírem, hogy nagyjából 20 fok fölött lesz minden egyes nap az időjárás, de azért egy kis eső is várható a hétre, de nem akarok spoilerezni, majd úgyis meglátjuk. Most viszont a spoiler, hogy jön nálunk a US 3 és a Cantaloupe, úgyhogy én hátradőlök és nyomok egy play gombot.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, azt tudom mondani, és mindenkinek azt tudom ajánlani, hogyha valamilyen szinten megfog minket egy dal, na meg annak a szövege, akkor annak járjunk utána, hogy miről is van szó jelenleg. Mert én például imádom a Bastille-t és a Pompeit, most például az jön majd nem sokára, és a dal szövege metaforikus módon dolgozza fel a vulkánkitűrés által elpusztított város tragédiáját, egyfajta párbeszédként két megkövült alak között, akik a mozdulatlanságról és az élet elmúlásáról elmélkednek. Azért, és ezért jó, hogy metafora, mert hogy ezt így rá lehet vetíteni az élet minden egyes periódusára is, például amikor azt hiszük, egy kicsit megrekedtünk, vagy valami hasonló. Úgyhogy tényleg menjetek utána, hogyha valami így nagyon megfog titeket. Most pedig nálunk jön a Pompei, úgyhogy tessék hallgatni a legjobb zenéket, és pont vagy felkiáltójám, ahogy tetszik.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, megtalálni, majd hogyha úgy van, akkor végig görgetni, lecsekkolni, és hogyha az is megvan és elnyerte tetszéseteket, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, na folytatásban pedig jön nálunk Mystic és a Sky.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is és tegnap is együtt rádióztunk így este, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, most jó pihenést, na meg egy nagyon produktív és nagyon jó hetet. Én Big Fabi Tomi vagyok, a Bikim, jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,